0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek fontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medvebóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdők külső és belső medencéi. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. 20 helyszínen több mint 100 rendezvénnyel, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal, könyvkiadók, folyóiratok programjaival, komoly és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Szegeden. A könyvhét hagyományos központi színtere a Dugonics tér, itt állnak majd a könyvkiadók sátrai, és itt található a beszélgetések, színházi és zenei produkciók egyik fontos helyszínéül szolgáló színpad is. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rát György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel, állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány, és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Interaktív, térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. Komplex, sport, szabadidős és közösségi teret alakítanak ki Bácsalmáson a Tanuszoda környékén két pályázat segítségével. A fejlesztések a korábbi kültéri medence meglévő vasbeton szerkezetének részleges megtartásával és korszerű újrahasznosításával valósulnak meg. A területet egy új, 20 méternél rövidebb kültéri úszómedencével, egy megosztott kétfunkciós kültéri medencével, pergola alatti kiszolgáló egységekkel, egy homokos sportpályával, valamint zöld felület fejlesztésekkel egészítik ki. A beruházással egy modern, többfunkciós, szabadidős tér jön létre a településen. A munkálatok a tervek szerint 2029 tavaszán fejeződnek be. A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a Vácon talált repeszromboló gránátot. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletének tájékoztatása szerint a 10,5 cm-es kilőtt állapotú német repeszromboló gránát közműépítési munka közben került elő a Balassa-Gyarmati út 21 szám alatt. Az eszközt a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter hosszban kiürítette és lezárta a területet. A korlátozást már feloldották. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak, laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből. Akciós utazást kínál június 4-én csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Az utasokat korhű ruhába öltözött BKV dolgozók várják. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt, a VIP, az óra a Yolanda Bikullal és a Vino Speak Americanoval indul.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az útszélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Besten.
1: Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters, blast them up with your booty.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék a tegnap előttihez hasonlóan újabb hidegfronthoz nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízzunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt, itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. 20 helyszínen több mint 100 rendezvénnyel, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal, könyvkiadók, folyóiratok programjaival, komoly és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Szegeden. A könyvhét hagyományos központi színtere a Dugonics tér, itt állnak majd a könyvkiadók sátrai, és itt található a beszélgetések, színházi és zenei produkciók egyik fontos helyszínéül szolgáló színpad is. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségét, illetve felvételi lehetőségét. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik, 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hole in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kacsaszósz dalára akár kacsatáncot is járhatunk majd hét után. Barbra Streisand. Jön a Dark Souls és a Barbra Streisand, és többek között a New Level Empire is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
6: Szekrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Pakronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van, péntek. Fatima, Fatime, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
0: Best

Jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül, a Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, 7:30 után pedig a Black Ketek jön.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0 Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt baleset, nagyjából 2 kilométeres ott a torlódás. Jó utat óvatosan, mi tartunk most egy rövid szünetet a zenefolyamban, 8 után pedig olyan csemeggékkel készülök, mint a Moloko The Time Is Now című dala. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. A legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
3: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 30 50.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Pakronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel, állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány, és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát, és az óra Vanessa Amorózival indul. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Péntek van, június 5-e, Fatima napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Max M. Levente vagyok.
0: Best

FM a legjobb zenék. Június 5-e van, kis szombat, egyébként péntek már, mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy kis szombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat óvatosan, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155 Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM-a a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat, észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar, és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja, aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe, kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben, a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd. Shapeshifters, Back to Basics, és hozom az Airi mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
0: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejfi Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokban megerősítik a medence burkolatát, a barlangjáratokban pedig kicserélik a teljes elektromos hálózatot és világítást. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdő külső és belső medencéi. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből. Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot a Balaton, 21 a Tiszató, 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet. A Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company tala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Szombaton tartják a szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rát György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása, építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségét, illetve felvételi lehetőségét. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houston-t, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Jazz FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatban igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk tőle a Besten.

0: Budapest FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel. Hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kit a sorsa sújt? Mit tehet a sejt?
1: Meghallgatjuk mindjárt a friss híreket, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népik elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatot. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Népik oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Népik szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene, kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Light indítja az Uptown Girl-lel, 4 perc elmúlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Escort. Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith skifinek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret engedve a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét skifi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith-szel.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajdahunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dog Terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér Fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizslaparkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön a péntek délután vele és Sophie Ellis Bextor dalával indul. Maxim Leventa vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyár végéig 10 milliárd eurós uniós forrás érkezhet hazánkba. A legnagyobb készletét dobja piacra a Lego. Sok helyen borult az ég, de csak kisebb esők lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt péntek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni, például Melanie C dalával, de itt lesz a Ciplak is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is, de most még Sophie Alice Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Nightcrawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a Bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerő kölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Eskü című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, itt lesz Lenny Kravitz is és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, naptár szerint is itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam a napkérdésének, ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillpartit csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is Chinese zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó vesztek el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okozva, úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okoz torlódást az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete. Májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott. Ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dancellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. Jön a Rock Your Body.
0: Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

0: téged a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Írt Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megírná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Wes Allen-e dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött, az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyuma-Endrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk péntek délután is, a délután kellős közepén a 94.3 Best FM-en, Baja és a térség. Örülök, hogy velünk tartanak. A mikrofon mögött Volek Csongor, és a tervem az, hogy este 6-ig játszom a legjobb zenéket, kizárólag a kedvenceket. És ilyennel kezdünk, James Blunt felvétele szól, a On Fire Heart.
0: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Már beszélhetünk a hétvégi időjárásról, így a műsor elején, kedves vajjai hallgatók. Köszöntök mindenkit szeretettel. A mikrofonnál Molek Csongor. És azt mondják a hozzáértők holnapra szombatra, hogy itt a déli ország részben bizony sok napsütést élvezhetünk majd. Időnként takarhatják majd gomoly és fátyol felhők, de ezúttal a csapadékot nem nagyon említenek szerencsére. Még a szélmozgás is mérsékelt marad, a reggeli órákban pedig nyilván hűvösebb lesz, olyan 9-15 fok körül mérhetünk. A kora délutáni csúcsérték pedig 23-28 fok körül valószínű. Nézzük, a pollenterhelés változott-e valamit? Igen, mégpedig jó irányba. A fenyőfélék, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja van már csak közepes tartományban. A többi növény pollen szintje alacsony, azért az érzékeny hallgatók tárazzanak be papírzsebkendőből, biztos, ami tuti alapon. Tayo Cruztól egy korábbi parti felvételt hozok most. Ez a Dynamite.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében. A tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Kondár Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe, valamint miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Végül a várható időjárásról. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, talán tudják a legtöbben, beszakadt az út Baja egyik forgalmas utcájában, ami rövid idő alatt felkeltette a helyiek figyelmét. A váratlanul kialakult lyuk az Uszály és a Határ utca kereszteződésében jelent meg, így gyalogosok, bringások és autósok is rendszeresen járnak, mivel lakótelep, bevásárlóközpontok, játszótér és templom is található a közelben. Az esetről többen is beszámoltak a közösségi médiában, ahol többen a baleset veszélyre hívták fel a figyelmet. Az esetről nyilván értesítették a városvezetést, az úthibák kijavításáért is felelős Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Pedig azonnal megkezdte a helyreállítást. Juhász István, a társaság ügyvezetője említett infókat a baon.hu hírportál munkatársainak. Ő mondta, hogy a probléma feltárásakor meglepődve tapasztalták, hogy egy kráter keletkezett az érintett szakaszon, ahol szó szerint eltűnt a föld az út alól. Az önkormányzati cég munkatársai elkerítették a területet, és a forgalmi tábla és jelzőlámpa figyelmezteti a közlekedőket az akadályra elméletileg még mindig. Elhívták a figyelmet arra is, hogy amennyiben a baljaiak úthibát, burkolatsüllyedést vagy egyéb a közlekedés biztonságát érintő problémát észlelnek, érdemes azt mielőbb jelezni az önkormányzat városüzemeltetési irodájának. Most az előadói listánkból Madonna következik, és meghallgatjuk a Walk című számát. What are you?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet.
8: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Makronet.
8: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Én maradok még a stúdióban, 2,5 órán keresztül, és jelentkezem a legjobb zenékkel a 94.3 Best FM-en. Köszöntöm szeretettel a hallgatókat Bajáról és a Vonzás körzetből, a mikrofon mögött Volek Csongor, ahogy említettem, este 6 óráig, és a reggae műfaj egyik örök királya következik, nem más, mint Bob Marley, és Soul Jam-in.
9: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Mindenkinek mosolygós péntek délután. A baljai hallgatók, én Molek Csongor vagyok, és ünnepelünk, úgyhogy lehet mosolyogni tényleg. Június 5-e van már, Valéria, Ferdinánd, Bonifác és Fatime napja. Boldog névnapot nekik, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig, 54. éve június 5-e, környezetvédelmi világnap, kedves hallgatók. És 57 évvel ezelőtt a szovjet TU-144-es utasszállító repülőgép először lépte át a hangsebességet. Híres emberek, akik június 5-én születtek, 55 éve látott napvilágot Mark Wahlberg, amerikai színész. Tényleg csak egy-két filmet említek, és rögtön tudják, kiről van szó. Olasz meló, Megjött a puci 1-2, és még sorolhatnánk. És 130 éve látott napvilágot Béradó Lili, költő, ifjúságíró, műfordító. Az ünneplő baljai hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig, most Janet Jackson énekel, és a That's the Way Love Goes című számát játszom. Like a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Összetartozás napja baján dunaföldvári nebulók sikere és halad az építkezés Pakson. Köszöntöm Önöket! 2026. június 5-e van, az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. Baján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából az Újvárosi Általános Iskola tanulói is megemlékeztek június 4-en jelentőségéről. A diákok rendhagyó program keretében a Tolnai Turán Hagyományőrző Sportegyesület bemutatóján vehettek részt, amely közelebb hozta számukra őseink kultúráját, hagyományait és a történelmi örökségét. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, írják a paks2.hu honlapon. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. A gépészek, a vezénylő és kulcs személyzet, de például az átrakógép, operátorok, és a karbantartó személyzet is itt tanul. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz. Itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor is. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő. Az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz. Egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött, további részletek a Telepaks oldalán. A tudásbajnokság országos döntőjén Szegeden május 23-án nagyon szép eredmények születtek, írja közösségi oldalán a dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola. 6. helyezett lett Fehér Dávid a 7. B-ből matematikából, 7. helyezett Proics Janka 1. D-ből olvasás és szövegértésben, illetve szintén Janka 9. helyen zárt a matematika kategóriában. 13. helyen végzett Horváth Balázs 4. C-osztályos tanuló olvasás és szövegértésben. Felkészítőik Sebestyénné Vencel Andrea, Vajainé Farnek Andrea, Bác Istvánné, Stadlerné Lukács Krisztina. Felmerült a gyanú, hogy hónapokon keresztül marihuánát adott el egy fogyasztónak egy 42 éves bajai férfi. A rendőrök április 2-án elfogták a dílert és házkutatást tartottak nála. Az ingatlanban bruttó 52 g droggyanús fehér port, illetve 7 g növényi származékot és 400 000 forintot foglaltak le. A történet azonban itt nem ért véget, egy hercegszántói tanyán is akcióztak a rendőrök. A rendőrök a melléképületben lévő szekrény mögött egy rejtett helyiségre bukkantak, amely első pillantásra akár titkos átjárónak is tűnhetett. Az ajtó mögött azonban nem mesevilág, hanem egy külön napelemrendszerrel fenntartott kanabisz ültetvény fogadta a nyomozókat. A rendőrök 19 tövet, több mint 1,5 kg kábítószergyanús növényi anyagot, valamint további droggyanús anyagokat foglaltak le. A gyanú szerint a tanyán élő 33 éves férfi a bajai dílert látta el. Közösséget épít, fegyelemre és tiszteletre tanít, barátságokat szül. 16. alkalommal került megrendezésre Szekszárdon az Arany János kollégiumi programban résztvevő kollégiumok országos sportrendezvénye, a Kolimpia, és már negyedszer adott helyszínt ennek a megméretetésnek a szekszárdi első Béla gimnázium kollégiuma. A házigazdák mellett itt voltak, mint minden évben, a Törökszent Miklósi Bercsényi kollégium, a Vásárosnaményi Babus Jolán kollégium és a Gandhi gimnázium tanulói. 8 versenyszámban mérették meg magukat, 4x100 méteres váltófutás, darts, sakk, streetball, kispályás labdarúgás és dance aerobik, asztali tenisz, illetve katonai akadálypálya szerepelt a programban. A programon 65 középiskolás tanuló és 20 pedagógus vett részt, részletek a Szekszárdi Hírek oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 SZFM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a grillás készítés, kedves hallgatók, maradunk helyben nyilván. Még 2012-ben egy határon átnyúló Európai Uniós pályázat keretében jött létre a Gasztroklub, a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Zombori Kereskedelmi Kamara bevonásával. És a cél az volt, hogy a vendéglátásban dolgozó szakemberek az interaktív előadások keretében bővítsék ismereteiket a határ mindkét oldalán, illetve hogy új kapcsolatokra tegyenek szert. A megyei iparkamara felvállalta a tagság mentorálását és utánkövetését, és azután sem hagytak fel ezzel a tevékenységgel, hogy lezárult a pályázat. Ennek révén ismerkedhettek meg a látogatók a grillás készítéssel, ezeket említette Györökné Mészáros Eszter, a kamara baljai területi képviselője a baum.hu hírportál munkatársainak. Egyébként a Gasztroklub főszereplője ezúttal dr. Mészáros Katalin Anna volt, aki a Mészáros Manufaktúra édesszobrászaként a desszertek világába kalauzolta el a vendégeket. És a program egyik legérdekesebb része nyilván a gyakorlati bemutató volt, ott van a fotós beszámoló az említett portálon. A jó zenék pedig itt a Best FM-en, egy duettet hallgatunk, énekel Melanie C. és Bryan Adams a dal a When You're Gone.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
4: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
5: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Fontos a megbízhatóság?
8: Pakronet.
9: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
7: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
8: Makronet.
9: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
7: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
0: Reklámot hallottak.
10: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, kék hírek, hivatalos személy elleni erőszak és egyéb bűncselekmény miatt vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség az úttestet eltorlaszoló boltossal szemben, aki az intézkedő közterület felügyelőkre támadt. A vádirat szerint pedig egy baljai üzletben dolgozó férfi még tavaly április 2-án szóváltásba keveredett a közterület felügyelőkkel, igen, a boltos az áruszállítás biztosítása érdekében az üzlethelyiség előtti úttestre dobozokat tett ki, amiket a sértettek eltávolítottak. És a vádlott egy fejes salátával teli műanyagládát dobott a helyszínről éppen távozó közterület felügyelők szolgálati autója irányába. A láda a bal első ajtajának csapódott, még a lehúzott ablakon keresztül a saláták az utastérbe szóródtak. Egyikük pedig a sofőr fejét találta el. Személyi sérülés nem történt, viszont a vádlott a közterület felügyelőt a jogszerű eljárása miatt bántalmazta. Ráadásul azzal, hogy a műanyagládát a szolgálati gépjárműnek dobta, mindkét sértett életét, testi épségét szándékosan veszélyeztette. Az ügyészség a kereskedőt hivatalos személy elleni erőszak, valamint közlekedés biztonsága elleni büntettel vádolta meg, felelősségre vonását büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte. A bajai járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben 1 év 10 hónap börtönbüntetés szabott ki, melynek végrehajtását 4 évre felfüggesztette, a döntést mindenki tudomásul vette, így az jogerős, erről tájékoztatott mindenkit még június 2-án kedden a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A bajahangja.hu hírportálon fent vannak a részletes infók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Itt szólnak a kedvencek folyamatosan, péntek késő délután is a 94.3 Best FM-en. A hallgatókat nagy szeretettel köszöntöm, örülök, hogy együtt szórakozunk még 60 percen keresztül. Hát belehúzunk nyilván, mindjárt ez közlekedési infó, úgyhogy figyelje meg. A mikrofon mögött Volek Csongor, Tom Lowe indítja az órát, és szól a Take It című felvét.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat a közlekedőknek, akik vezetnek most is Baján belül vagy a környékünkön. Az 51-esről szinte minden nap beszélünk, de hát az útszűkület aktuális még mindig. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 160-as kilométer környékén közműépítési munkálatok miatt. Aztán a Kalocsa-Bácsalmás összekötő útra is ugrunk az 53-12-esre. Itt a 48-as és a 71-es kilométer között számítani kell félpályás lezárásra útkarbantartási munkák miatt. És az 53-12-esen a 26-os és 34-es kilométer között szintén útépítési munkák miatt útszűkület van érvényben. Érem jelezzék, ha van egyéb infójuk. 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Zenél most Kanye West a Best FM-en, és meghallgatjuk a Stronger című slágerét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 West FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, tájékoztatnak mindenkit, hogy itt a városban július második napjáig igényelhető a második fél éves időszakra eső díjmentes házhoz menő lomtalanítás. Az igénybejelentést követően a lomtalanítás július hónaptól történik. Az elérhetőségeket is megtalálják a baljahangja.hu hírportálon, és nem elfelejteni, hogy lomhulladék, azaz eseti jelleggel keletkező, nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe, a kukába. Például berendezési tárgyak, asztalszék, szekrény, ágy, komód, fából készült bútorok, tárgyak, ablakkeret, ajtó, kerítés, műanyagból készült tárgyak, vödör, láda, kerti bútor és még sorolhatnánk. A tájékoztató fent van az említett portálon. Zenél most nekünk a House of Glass és a Besten a Disco Down című slágerüket meghallgatjuk.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Ide értünk a mai búcsú felvételhez, így péntek késő délután, kedves baljai hallgatók, ez Olive-től a You're Not Alone című sláger. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, baljai hallgatók! Holnap már hétvége, és találkozunk, ha velünk tartanak. Délután 3-tól hozom a jó zenéket és a hasznos infókat, vasárnap pedig ugyanez vár ránk egyébként. Én most tényleg búcsúzom, és további tartalmas péntek délutánt kívánok, lassan-lassan kora estét. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevé

0: Ebben vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
1: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
0: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift extra.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Let the music play. Here, right here, right here. Let the music play on. Oh.

csak ma csatlakoznak majd rá a hétvégi bulizásra. DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van. Ha eddig nem volt, akkor most már megcsináltuk.
3: Szóval a csütörtök után a mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Igen. A legnagyobb dance induszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a White Boy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dallal.
3: Na egy jó kis
4: ez
3: Oliver Gene.
4: Igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Effivel nem lesz vitatkoztunk, csak egyikünk se tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Aha. Megvan?
2: Ne viccelj már. Biblia volt annak idején.
1: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy
2: hogy a cirok söprűvel csak söpörni lehet?
1: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France-ről lehet. Nem, hanem, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
2: Igen.
1: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és akkor itt vesztünk el az Effivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance? De a Flashdance. Flashdance 83-as, a Breaking meg 85-as.
2: Így van. Viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon sok táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos zenés kultúrköröket.
1: Igen.
2: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment a mellette autóval is szólt, hogy úgy nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt rejemlít, hogy a Harrison Ford, ugye, ahogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a Csillagokában.
1: Igen.
2: Szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van például egy ilyen csatornája, nem tudom, rá emlékszel-e.
1: Igen,
2: ugye
1: igen.
2: Volt a Szabó Gyurika, a Steve, meg az Ananász, nekem ez a három
1: igen.
2: emberke maradt meg, akik ebben a breakdance,
1: igen.
2: Ezekben a dolgokban ilyen úttörök voltak, és azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
1: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra, TikTokot, de azért ezt majd mindent.
2: De azért most már ezget a létsz.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad, Rocs?
2: Rogynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat, ezzel mi eddig gondba voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván tágul, egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó, háromnapos, van benne külföldi Bonnie M-es buli például, tehát felvidéki, egy Mr. President-tel megfűszerez a meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Tehát unatkozni nem fogsz.
2: Na, hát azért ismersz annyira, hogy nem azért, tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3
1: mondhatni
2: azért így...
1: A mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te akkor mész tovább rúgolni ugye a borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szuper titkos.
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már mennyit el lehet.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem. Viccelek csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövő
2: csütörtökön. Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mindig jó, mondjuk
1: nem,
2: neked három tanod van. Tehát,
1: nem, nem voltam minden.
2: Jó, sem. Nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, már és holnapra is jövő csütörtökön.
2: Jó hétvégét mindenkinek, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hideg front. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklő rendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. No, where is the love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Timbaland is tiszteletét teszi.
3: Ez a Night Shift a Best

XFM a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön,

Best of a legőzenek simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitány, most meg ő jön itt a Best of a legőzenek.

hozom a legjobb zenéket, akkor érkeznek szépen sorban egymás után a Carter családtagja. Először Mrs. Carter, vagyis Beyoncé Knowles az Irreplaceable-lal, és aztán nem sokára Jay-Z is jön Rihanna-val, Chris Brown-nal és az Umbrella-val itt a Best-en.

Stefan, a legjobb zenék. 19 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon jelent meg Rihanna harmadik nagy lemeze, a Good Girl Gone Bad, és hát ennek köszönhetően azóta, amióta picit esősebb az idő, mindenki énekli, hogy Ella, Ella, jön az Umbrella, itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen, délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
3: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Basztában a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Basztában.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a The Lunates és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Alkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őzgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csak nem 300 őzgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ból.

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került. A zenekar zenei agytröztje, Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

ezt a fama a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább top modelleket. Jön a Too Funky, a beste!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud Number 9 elérkezik most, Chicane remixével itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is, és 7-én is, Fék utca, Üllői út, és úgy általában a stadion környéken.

lesz. Tehát a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mystic, én meg megyek, jó

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.